0: Ovem
1: šoj sarei agon abakennem yo anes bapsom men barmi anem demi anem tepkan.